0: Smartphone na azo aluts kelkelyo.
1: Atom nizili, tvoter manambula pivo ma smartphone na Infinix, na Itel, na Philips, az no aluts kelkel manum kamni fitori voriari sakirnandro vidni. Nefambula ma az katume kamaditra nien bula na kuenao. Ao am nizili reriani, numi smartphone na azo aluts kelkel manum kamni fitori sakirnandro. Merakam katume kazani. Miantsu avetran larna 034 11 373 39 na manatuniro shop Easily sin piaramesa. Easily, mana mora la vie. Foule na me map tout.